mist. Zem zögrožen fír a pérstat, da múdinost szent, a líninost szent.